0: Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en.
1: Kedves rádióhallgatók, tisztelettel köszöntünk mindenkit az új rádió stúdiónkból, amelynek a Dél-Ausztráliai Magyar Klub új épülete ad helyet Norwood Osmond Terrace 82 szám alatt. A mikrofonnál Szabó Attila, a technikai munkatárs ezennel Román Tamás. Én már több mint két éve a rádió ideiglenes stúdióból folytatta munkáját, ami nem kis kihívást jelentett a munkatársaknak. A munkatársak alatt többnyire Blos Robertót, a rádió elnökét értjük, aki nemrég bejelentette azt, hogy párjával, Zitával együtt Queenslandbe költöznek. Ezennel egy új fejezet indul a rádió munkájában új munkatársakkal remélhetőleg. A mai műsorban történelmi jellegű tartalomra számíthat a hallgató, és pedig a Nándorfehérvári diadalról fogunk szólni, emellett zenét és közérdekű híreket is hallhatunk.
2: A Cimbora iskola Kaláris tárcsoport és cserkészet minden második szombaton délelőtt 10 óra és délután 3 óra között magyar írás-olvasás táncot tanít és cserkész foglalkozást tart iskoláskorú gyerekek részére a 187 Állíród Álliban. Emellett van kisgyerekes foglalkozás is, ami 10 órakor kezdődik ugyancsak. Érdeklődni a 0405-79-98-89-es telefonszámon lehet. Ismétlem a telefonszámot, 04-05-79-98-89. Minden vasárnap 11 órától magyar nyelvű református istentisztelet van az Állni Road 187 szám alatt Állniban. Ugyanakkor minden vasárnap ugyancsak 11 órától magyar nyelvű katolikus szentmise van a Regnum Marianumban, 45 Torrance Street-en, College Parkban.
3: Magyar Közösségi Rádió Adelaide.
0: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között. Magyar Közösségi Rádió Adelaide.
3: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között.
1: Talán a mai műsor elején érdemes megemlíteni egy közérdekű hírt a várható ausztrál népszámlálásról, amit az interneten lehet egyébként elérni, illetve kitölteni. A népszámlálás 2026. augusztus 11-én lesz. 5 évente az Ausztrál Statisztikai Hivatal egy népszámlálási kiírást tart Ausztráliában. Ezt egyszerűbben népszámlálásnak és lakásösszeírásnak, illetve nyilvántartásnak nevezik. A népszámlálás kérdéseket tesz fel a polgárok életkoráról, születési országáról, kulturális hátteréről, munkájáról és iskolai végzettségéről. A megadott válaszokat bizalmasan kezelik, és törvényi védelem alatt állnak. A népszámlálási adatokat arra használják, hogy jobb betekintést kapjon az állam arról, hogy miként változik Ausztrália, és milyen szolgáltatásokra van szükség most és a jövőben. Tehát még egyszer, a népszámlálás napja 2026. augusztus 11. A népszámlálás minden Ausztráliában tartózkodó emberről szól, kötelező a vízummal rendelkezőkre is, a nemzetközi látogatókra is, a nemzetközi diákokra is, és minden válasz számít. A népszámlálás az űrlap kitöltésével történik a census.abs.gov.au oldalon. Papírlapú űrlapot kérhet az érdeklődő a census.abs.gov.au Contact Us weboldalon, vagy az 1800-181-227-es telefonszámon. 1800-181-227-es telefonszámon.
3: Magyar Közösségi Rádió Adelaide.
0: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között.
1: A mai műsor fő

0: A nándorfehérvári diadal a magyar-oszmán háborúk egyik legjelentősebb eseménye. Szilágyi Mihály, Kapisztrál János és Hunyadi János mintegy 70 évre megállította az oszmán birodalom nyugati terjeszkedését. Az M5 históriában ma a siker okát kutatjuk. Egy elfeledett győzelem eseményeit tárja fel Gyuk Alexandra. A nándorfehérvári vízi ütközetet eleveníti fel Koltai Bori. Varga Nagy Ilona pedig azt mutatja be, hogyan él emlékezetünkben a diadal. Az oszmán birodalom megkezdi világhódító útját nyugat felé, csak hogy Európa belsejébe az út a mennydörgés kapuján át vezet. Gyuk Alexandra mutatja be nekünk az első nándorfehérvári diadal történetét.
1: 1456. Mindenki ismeri a dátumot és a nándorfehérvári diadal történetét. Azt azonban már kevesen tudják, hogy az oszmán birodalomnak nem ez volt az első próbálkozása, hogy átjusson Magyarország kapuján. Albert király 1439-ben bekövetkezett halála után trónharc tört ki Magyarországon. Ebben a belső viszályoktól terhelt időszakban pedig komoly lehetőséget látott a szultán, és 1440-ben Nándorfehérvár vára felé indult.
2: Időszakunkat tekintve a 100 éves háború tartott Nyugat-Európában. Igazából ami az ostrom szempontjából fontos, az a közép-európai dinasztikus vetélkedés. Két dinasztia, Habsburgok, illetve a lengyel Jagelló uralkodóház versengett két trónért Közép-Európa részén, a cseh királyságnak a trónjáért és a magyar királyságnak a trónjáért. Ez alapvetően meghatározta a külpolitikai erővonalakat.
3: Nagyon gondosan fölépített, kiépített örökösödési terv, amit Zsigmond kifundált, mivel neki is csak lánya volt, az úgy tűnt, hogy veszélybe került, és ha Erzsébet nem fiút szül, akkor Magyarország trónörökös nélkül marad. Ezért kerülhetett egyáltalán szóba az, hogy a lengyel Ulászló trónra lépjen nálunk ebben a helyzetben. Viszont ugye Ulászló is nagyon fiatalka volt még ekkor, tehát 10 évesebb fiúról van szó. Nem feltétlenül az volt a különbség a két szereplő között, hogy kinek van nagyobb katonai tapasztalata.
2: Ulászló döntése az nagyon fontos volt. Ha nem vállalja el, és azt mondja, hogy nem foglalja el a magyar front, és mondjuk elfogadja az udvarában ekkor szintén jelenlévő szultáni követ ajánlatát, akkor egész máshogy alakul a Közép-Európa és a Magyar Királyságnak a története. Ilyen értelemben az országunk sorsa múlott ennek a fiatal királynak a döntésén. Elfogadta és beállt ebbe a trónharcba, és a belháború osztotta meg az országot 1440-ben. Ezt a török szultán nagyon jól tudta. És nem véletlen, hogy 40-ben a belháború kiújulásakor indította meg a seregeket Nándorfehérvár bevételére.
1: Milyen szultán volt második Murád?
2: Egy olyan szultán került a trónra, aki egy igazi vérbeli katona szultán. Az oszmán birodalom belső válságát, közel 20 éves válságról van itt szó, ezt helyreállította.
3: Az oszmánok pedig nagyon tudatosan haladtak előre a balkáni birodalmuk konszolidálásában. Ugye egy évvel korábban, 1439-ben felszámolták a szerb fejedelemséget Magyarországtól szomszédságában a Dunától délre fekvő területeken. Ugye ennek köszönhetően került Albert király a magyar hadsereggel a déli határra, ahol aztán egy járvány következtében elhunyt. Tehát a török nyomás az érzékelhető volt, és a törökök nagyon pontosan tudták, hogy mi zajlik tőlük északra, és milyen hatalmi konstellációk voltak.
1: Az erőviszonyok a törököknek kedveztek, vízi és szárazföldi túlerejük, valamint modern tüzérségük akár biztos győzelmet is jelenthetett volna számukra. De hogyan sikerült megváltoztatni a Tallóci Jovánnak az ostrom kimenetelét?
3: Azt lehet tudni, hogy az oszmán birodalom ebben a korszakban már akár 30-40 ezer katonát is föl tudott vonultatni, ami borzasztó nagy erőnek számított mondjuk európai viszonylatban. A másik oldalon pedig Nándorfehérvár egy igen kiterjedt, nagyméretű, megerődített vár és város volt, aminek a védelmére nyilvánvalóan nagyon sok száz ember kellett, de azok az elképzelések,

0: hogy ez mint egy megerődített tábor, akár 5-6 ezer embert is be tud fogadni, ezekből nem következik az, hogy ténylegesen 5-6 ezer ember lett volna a falak között.
1: Nagyon felkészülten várták ezt az ostromot. Tehát ebbe az 1440-es ostrom valóban egy unikum volt a későbbiekhez képest, mind tüzérségi anyagokkal való ellátásban, mind az élelmiszer fontossága ott volt a várban, vízi úton hozták az utánpótlást, és tulajdonképpen ez biztosította, hogy át tudta vészelni és vissza tudta verni ezt az oszmán-török kemény hadi eseményeket.
0: Ez nagy részben az idegek harca volt. Nem csak fizikai küzdelem, hanem hogy mentálisan kibírja ki ezeket a borzasztó körülményeket, ami egy ilyen tömegroham esetében az ostromlókra is, meg a védőkre is várt. És ezekben az időkben az oszmánok még nem intéztek sorozatban tömeges rohamokat az ostromot várak ellen. Általában egy rohamra tartogatták az iszonyatos erőforrásaikat, és hogyha az nem járt sikerrel, akkor inkább fölötték az ostromot és elvonultak a vár alól.
1: A fárasztás, a roham nem vezetett eredményre. A lengyelországi latin forrásokban van egy olyan katasztrófa, egy döntő mozzanat megemlítve, amit fontosnak tartok ebben az ostromban, hogy a törökök a várárkokat feltöltötték fahasábokkal, hogy megközelítsék a falakat. Rendszeresen innen mentek a rohamok valószínűleg. A védők, mivel mondtam, jól felszerelt tűzfegyverekkel rendelkeztek, a talóciak ezt nagyon komolyan vették, ezeket az új fegyverek alkalmazását, és nagyon bűvvel lettek a puskapornak, teleszórták ezeket a fahasábokat a várárokban kívülről. És amikor a török sereg erre rávonult a falakra, akkor fentről meggyújtották. Szalmanyalábbal, rőzsével, ez lángra kapott. És ez a tűz, ez nagy kárt okozhatott az ostromló szárazföldi török seregben. Tehát ez volt az egyik olyan ok, ami alatt a szultán más taktikát gondolhatott ki.
2: Olvasható, hogy elkezdett a török alá aknázni. Ezt hogy tudták meg a magyarok, és hogy tudtak ez ellen védekezni?
1: Az oszmánok ezt a párhuzamos ostrommal ásták ezt a termet, ezt a vájatot. És az egésznek a megmentése és az 1440-es ostromnak ez volt a különlegessége, hogy rájött a várvédő ennek az alagútásásnak a technikájáról, és arról is, hogy ez hol van. Erről egy nyilvesszőn belőtt információ, egy levélke segíthetett a források szerint, ezt nem csak a magyarországi forrás írja, hanem a görögországi új görög nyelvű anyag is említi, és ekkor azon a részen próbálták kitapasztalni a rezgésnek a figyelését, hogy hol van aknamunka, hol ásnak a bányászok. És így találták meg az irányt, és egy ellenjáratot építetett ez a Jován az ő embereivel, és hát ez egy igaz izgalmas hetek munkája lehetett, hallgatózva egymás munkájára, hogy ez most hogy közelít egymást a két sereg, és amikor már nagyon közel voltak, akkor telehordta puskapóral ezt az ő általuk megépített járatot, és elszigetelte, és berobbantotta.
2: Az 1440-es nándorfehérvári ütközet Fehérfolt történelmünkben, pedig jelentősége nem kisebb, mint az 1456-os nándorfehérvári diadalé.
3: Magyar Közösségi Rádió Adelaide.

0: És hogy milyen hasonlóságokat és különbségeket találunk az 1440-es és az 1456-os diadal között, erről már Horváth Rihárd történészt kérdezem. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: No hát, milyen hasonlóságok vannak, először nézzük ezt.
1: Hát az egyik legfontosabb, hogy ugyanazt a hibát követte el a török hadvezetést 1440-ben, amit 1456-ban. Történetesen azt, amely hibát nem követett el 1521-ben, és nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 21-ben sikeres lett a török támadás, nem zárták körbe a várat. Körülbelül, ha egy körként tekintünk a vár körülzárása, egy jó harmadnyi cikke, egy zimony felől nem zártak le, teljesen szabadon hagytak, kizárólag a dunai híres ugye, lánc és hajózárat építették ki, ami által lehetőséget teremtettek arra, hogy Hunyadék és Kapisztánék viszonylag közel kerülhessenek a várhoz, közvetlen csatába lépés előtt, tehát hogy nem kell harccal közel jutni a várhoz, hanem békés körülmények között közel tudnak jutni, málhát élelmiszert tudnak, és fel tudnak készülni az első hajós áttörés, vagy a folyami áttörésre.
0: 1456-ban a várvédők létszáma 5 és 7 ezer között lehetett, ez hiteles szám?
1: Ezt szoktuk mondani, 1433-ból van egy forrásunk, egy török forrásunk, ami azt írja le, hogy a várban körülbelül 5-6 ezer lónak van elegendő hely. Ez ami biztos kapaszkodó.
0: De ez a hely?
1: Ez a hely. Nem azt mondja, ennyien vannak, hogy ennyinek van hely. És ebből szoktunk, ugye ezt szoktuk kivetíteni a védőkre. Azt gondolom az 5-7 ezer, ez mindenképpen egy maximális szám. Én azt gondolom, ennél valószínűleg egy kicsit kisebb volt. 1521 előtt Nántorfehérvár békeőrsége 900 fő volt. Tehát annál biztosan több volt 1456-ban, meg 21-ben az ostrom idején is, de valószínűleg egy 3-5 ezer körülivel járunk az igazság közelében. De írott forrás nincs róla.
0: Igen, azért nézzük meg az erőviszonyokat, az ostromló sereg.
1: Hát ez valóban bejátszóban elhangzott, egy olyan 30-40 ezer fős hadsereget az Oszmán Birodalom ekkor már ki tudott állítani, bár azt is hozzá kell tenni, hogy ez az Oszmán Birodalom nem az, amelyik 1456-ban támadta meg Nándorfehérvárt, és főképp nem az, amelyik 1521-ben. Ez a maximális hadsereg, tehát ennél valószínűleg szükségszerűen, hiszen helyőrségek kellenek, utánpótlásvédelemre volt szükség, valamivel kevesebben lehettek, de mindenképpen nyomasztó többséget kell.
0: Igen, de azért a 3-5 ezer harcos azért nem kevés, hiszen a békebeli létszám mondjuk 900, tehát Nándorfehérvár különösen fontos volt a magyar végvárrendszer szempontjából, ezért volt itt ilyen nagy létszámú a sereg.
1: Természetesen, már Zsigmond király nem véletlenül szerezte meg a szerb despotától, tehát ez egy kiemelt stratégiai fontosságú épületről beszélünk.
0: Most hogy lehet ellenállni az oszmán seregnek, mert azért ugye ezeket a várakat még a régebbi időben építették, és ha át is építették közben, azért a falai a modern tűzfegyverekhez hát nem voltak megfelelőek, rommá tudta lőni a várat a török. Hogy tudták Szilágyék mégis tartani?
1: Valóban. Egyrészt a tüzérségi technika pontosan ekkor ért el arra a technikai szintre, amikor már komoly veszélyt kezdett jelenteni a várakra, bár azt is tudjuk, hogy például 1453-ban Konstantinápoly ostrománál egy-két lövés után felrobbantak még a nagy ostromágyuk. Tehát pontosan most érünk el oda, hogy az ágyuk kezdenek veszélyt jelenteni, ezt fölismerték természetesen a védők is. Akadályokkal minél távolabb kell tartani a lőfegyvereket a vártól, és hát azt is el kell mondani, hogy a létszámok, ha bár azt beszélünk, hogy 30, akár 35 ezer fős támadó seregről van szó, általában hadtörténeti szakírók azt szokták mondani, hogy a biztos sikerhez 10-12-szeres fölényt kell biztosítani. Tehát ha mondjuk 5 ezer fős védelemmel és 30 ezer fős támadó sereggel számolunk, természetesen a feltevéseket is hozzászámolva, akkor nincs ekkora létszám. Tehát valójában a török még nem érkezett el egy akkora elsöprő erővel, bár hatalmas erővel érkezett, ami biztosította volna számára a sikert, és hát nem szabad elfelejteni még egy szempontot sem. Nikápolynál, Várnánál, amikor csatába vonultak a magyar seregek, onnan haza lehetett menekülni, ha baj van. Itt már az ország határán állunk. Tehát akik a várban voltak, tudták, hogy innen nincs tovább, innen a magyar királyság következik, Magyarország következik. Tehát ezt a faktort sem zárnám ki, hogy egész egyszerűen a védők motiváltsága egészen más lehetett, mint mondjuk egy spáhi lovas csapat motiváltsága valahol a birodalom északi szélén távol az otthonától.
0: Ezt még hozzá kell számítanunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy romosak a falak, de hát ugye tudjuk Gárdonyi regényéből, hogy a falak ereje, nem vagy a vár ereje nem a falakban van, hanem a védők bátorságában. Tehát amikor rommá lövik a várat, akkor is ott állnak a védők, és még tudják védeni.
1: Igen.
0: A rommá lőtt falakat is.
1: Igen, bár 1456-ban ez egy visszatérő forrás, hogy rommá lövik a várat. Egyrészt 2,5 hét, 3 hét, ugye július elején kezdődik az ostrom, és 22-23-án ér véget. Ez nagyon rövid idő, egy nagy ostromapparátus felépítéshez. Biztos súlyos rések keletkeztek a falakon, abban biztosak lettünk, csak meg szoktunk feledkezni arról, hogy az ostrom birodalom után kevéssel, amikor érkezik 5. László és Cillei úrik a seregével, akkor ellen tud állni Hunyadi László ennek a seregnek, és kint tudják tartani a sereget, és a királyt engedik csak be Hunyadi László. Tehát valamiféleképpen valami erőt kellett még jelentsen ez a vár az ostrom után is. Tehát súlyos sérülések, de valószínűleg nem vált pusztaságá, hogy szoktuk.
0: Az ostrom hossza az mindenképpen különbség, ugye az 1440-es és az 1456-os ostrom között, hiszen 1440-ben azért már tavasszal elkezdik körbe zárogatni a várat legalábbis.
1: Igen, ez a hagyományos régebbi feltevés. Ma már Pálos Alvi Tamás kutatásaiból tudjuk, hogy egy 3 hetes ostromról van szó. 6 hónapos ostromot ekkoriban semmilyen európai hadsereg nem tudott volna létrehozni, egészen egyszerűen azért, mert 30 000 embert fél évig egy helyen etetni, itatni, orvosi ellátás, latrinák, egész egyszerűen technikailag a középkor erre még képtelen volt. És forrásokat ellenőrizve, új forrásokat bevonva úgy tudjuk ma már, hogy ez egy körülbelül hasonló, mint Nándorfehérvár, egy 3-3,5 hetes volt a valódi katonai ostrom. A felvonulás, elvonulás az lassabb volt.
0: Az a kérdés, hogy hogy tudták így ellátni a sereget, ugye itt a Dunán a hajózár az azért is volt nagyon, mondjuk úgy finom szóval, hogy kellemetlen a védők számára, mert hogy folyamatos ellátmányt kellett volna biztosítani, hogy itt aszály volt ebben az időben, nyár volt, tehát azért kellett víz és élelem.
1: Igen, ez Hunyadi zsenialitása, ő már májusban elkezdett készülni erre az ostromra, már az 1456-osról beszélünk. Tehát májusban elkezdett készülni, töltötték fel a készleteket. Tudni kell, hogy ekkoriban az oszmán hadseregnek már van hadtáp jellegű, utánpótlás jellegű vonala, ezért is tudnak ekkora hadsereget mozgatni. A középkori Magyarországon még nem létezik az, ami mondjuk a 17.-18. századi európai hadseregekben létezett, hogy a hadtáp ellátás. Itt előre kell felhalmozni raktárakba készleteket, és ezt Hunyadi megtette, részben ez is volt a siker egyik kulcsa, hogy amíg nem érkezett meg az utánpótlás, nem sikerült föltörni a hajózárat, addig ki tudott tartani Szilágyi a csapatával.
0: Egyelőre köszönöm a beszélgetést, és mindjárt folytatjuk még.
2: Magyar Közösségi Rádió Adelaide.
3: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között.

0: A magyar történelem nem bővelkedik vízi ütközetekben. A nándorfehérvári diadal azonban nem csak a fényes győzelem miatt különleges, de Dávid és Góliát harca miatt is a Duna hullámain. Koltai Bori riportja következik.
1: június 3-ától hatalmas üstökös világított az égen, melynek csóvája kelet felé mutatott. Ez a korabeli értelmezés szerint arra utalt, hogy kelet felől hatalmas csapás vár a nyugati kereszténységre. Míg a védők az égi erre fenyegetésként tekintettek, addig a kor legnagyobb seregeként a török had elszántan haladt Nándorfehérvár felé, szárazföldön és vízen egyaránt.
2: Az ő számukra ez volt Európa valódi kapuja, a nyugat felé vezető út első nagyobb lépése. És hát azután, hogy a fiatal II. Mohamed szultán elfoglalta Konstantinápolyt 1453-ban, mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy a következő célja, a katonai célpont a nyugat lesz. És az első útjukba eső keresztény erődítmény Nándorfehérvár Magyarország kapujának is nevezték, a Száva és a Duna összefolyásánál. Ez volt az első olyan igazi akadály, amit Mohamed szultánnak, Mehmed szultánnak le kellett volna küzdenie.
1: Állítólag úgy fogalmazott, hogy a reggeliét azt Nándorfehérváron kívánja elfogyasztani, az ebédet azt ugye Budán, de a vacsorát azt már Bécsben.
2: Semmilyen akadályt nem tartott leküzdhetetlennek. Elképesztő akaraterő és végzetes elszántság volt ebben a szultánban, és senki nem feltételezte, hogy ezt a hadsereget akkor és ott meg lehet állítani.
3: Korabeli beszámolók több százezes óriási seregről írnak, amit azért a korabeli élelmezési viszonyok mellett szinte lehetetlen lett volna fenntartani. Ugye azt tartják valószínűleg, hogy a reguláris, hagyományos csapatokkal, janicsárokkal, a spáhikkal kiegészített a reguláris része ennek a seregnek olyan 35 000-40 000 főnél nem lehetett több, lehet, hogy kevesebb is volt egyébként, és legfeljebb másfélszennyi irreguláris, azab, illetve hasonló irreguláris katona csatlakozott hozzá. Összesen olyan 60-80 000-100 000 fő maximum az a sereg létszám, amiről beszéltünk. A Mehmed nagyon alaposan fölkészült az ostromra, és jó információ voltak a várról, és pontosan azért, hogy egy megsimistő csapással, egy lényegében egy rohammal be tudja venni, ezért nagyon alapos tervet készített elő.
2: Volt egy nagyon fontos katonai tapasztalat, mégpedig az, hogy a Dunát el kell zárni. Ezért Bartoglu admirális 200 hajóból álló elég komoly folyami flottájával tulajdonképpen elzárták a Dunát. Zivony fölött a nagy gályákat összeláncolták, és széltében tulajdonképpen egy áthatolhatatlan akadályt képeztek.
3: Amelyhez egyes történetírók szerint felhasználták azokat a láncokat, amelyeket még Konstantinápolynál zsákmányoltak.
2: És a kisebb hajóegységek pedig az ő hátuk mögött tulajdonképpen a Dunán cirkával igyekeztek azt megakadályozni, hogy a Nándorfehérvár erődjébe komolyabb élelmiszer, hadianyag és katonai utánpótlás érkezzen. De elkövették azt a komoly stratégiai hibát, hogy a balpartokat, tehát a Duna balpartját nem erősítették meg, nem keltek át katonai csapatok, nem szállták meg a Dunának azt az oldalát, és a Száva túlpartját sem. Mint később kiderült, ez egy elég súlyos hiba volt.
1: A török hajóhad július 2-án, a hadsereg egy nappal később érkezett a vár alá, amelynek ostroma már másnap, július 4-én megkezdődött. A hódító szultán, II. Mehmed tüzérsége intenzíven lőtte a falakat. Hamar bebizonyosodott, amelyre korábban is számítani lehetett, hogy a Szilágyi Mihály vezette várvédőknek felmentő seregre lesz szüksége.
2: A vár kapitánya Szilágyi Mihály volt, aki elég kétségbe ejtő helyzetben érezhette magát, neki 5-7 000 katonája állt rendelkezésre.
3: A magas röppályú mozsarak, illetve az alacsony röppályú ágyuk viszonylag hamar teljesen a földet tették egyenlővé Nándorfehérvár falait, amelyek még a régi elvek szerint készültetett magasak is relatív vékonyak voltak.
2: Azoknak, akiknek lehetőségeben állt és kötelessége lett volna katonai erőt felvonultatni, azok nem voltak ott, Hunyadit kivéve. Hunyadi a déli végek parancsnokaként, Temesi Ispánként, Nándorfehérvári bánként gyakorlatilag természetesen kötelességből ott kellett, hogy legyen.
3: Megpróbálta a rendelkezésre álló erőket összeszedni, azonban a legtöbb báró, a nagyföldes úr nem volt hajlandó csatlakozni a seregéhez, úgyhogy hírek szerint 10-12 000 fős vegyes sereggel indult útnak, amelyhez később csatlakozott a macsói bánnak a serege.
2: Biztosnak tűnt, hogy a török flotta zárját meg kell semmisíteni. ami azért volt nagyon nehéz, mert a magyar félnek nem voltak gályái. Hunyadinak egyetlen egy olyan méretű gálya állt rendelkezésre, ami egyáltalán nagyjából az erőviszonyokat tekintve felért mondjuk egy török hadihajóval, viszont rendelkezésre állt sok száz kis csajka, naszád, deregje. Ezek kis vízi alkalmatosságok, és igazából nem alkalmasak ilyen hatalmas gályák elleni harcra, de Hunyadira jellemző volt egy hihetetlen erős támadó szellem. Úgyhogy úgy döntött, hogy 10 nappal az ostrom kezdete után a Duna mindkét partján némi szárazföldi erőket felvonultatva, és a Dunán megtámadta ezt a török hadiflottát. Az ő segítségére volt a sodrás, hiszen a Duna sodrása azért egy komoly lendületet tud adni a hajóknak, és mivel a török hajókat összeláncolták, ezért ezek a hajók tulajdonképpen nem tudtak manőverezni, egy helyben voltak kénytelen lehorgonyozva állni. Hunyadi, mivel nem hajós ember volt, közelharcot és tulajdonképpen szárazföldi harcot kívánt vívni, ami segítségére volt, hogy a törökök hátában, a várból, a Szilágyi vezényletével azért néhány tucatnyi kisebb naszád is megtámadta, hátba támadta ezt a török hajózárat. És hát a feljegyzések szerint itt mintegy 5 órás öldöklő, pusztító csata bontakozott ki a török hajók fedélzetén. Felgyújtják a magyarok a török hajókat, és egyenként elfoglalják azokat. Nagyjából a török flotta legénységet megsemmisítik, a legtöbb török hajó elsüllyed, és gyakorlatilag mire leszáll az este, szabaddá válik a vízi út a várba. És a Duna két partján közeledő magyar csapatok is kihasználva azt a hűzavart, amit a flotta, a török flotta elvesztése jelent, akadálytalanul be tudnak hatolni a vár területére, és így Hunyadi az első nagyon fontos stratégiai célját meg tudta valósítani.
1: A folyami blokkád áttörésével Hunyadi 10-12 ezer főnyi sereget, 6 felszerelést és ellátmányt hozott a várba, jelentősen javítva ezzel a várvédők moráját, amelyet a folyamatos ágyúzás addigra vélhetően igencsak kikezdett. A vízi ütközet hozzájárult a magyar hadtörténelem egyik legjelentősebb győzelméhez, amely Hunyadi János legnagyobb hadisikere is egyben. A neve nemzedékekre szóló traumaként írta be magát a törökök emlékezetébe. Kijelenthető ön szerint, hogy a vízi csata az tényleg egy kulcsmomentum volt, ami a győzelemhez vezetett?
3: Mindenképpen, ugyanis, hogyha nem érkezik meg, nem tudják föltörni a vízi erők, nem tudják áttörni a török hajózárat, akkor nem érkezett volna utánpótlás a várba, élelmiszer elsősorban, és ez valószínűleg előbb vagy utóbb vagy a visszavonulásra, vagy a vár feladására kényszerítette volna a védőket. Ugyan több fontos elem és több fontos létfontosságú része is volt a csatának, de a folyami csata az mindenképpen kiemelkedő ezek között. Hunyadi Jánosnak az egész életét meghatározta a törökök elleni küzdelem, és ugyan több olyan csatája is volt, nagy csata, amit elvesztett velük szembe, de mindig visszatért, és a Nándorfehérvári diadallal gyakorlatilag föltette a koronát az életművére. Az az átkozott Jankó megnevezés, amely a törökök illetik Hunyadit, az nagyrészt ennek is köszönhető. Nándorfehérvár hősies védelme 1456-ban közel 70 évet szerzett Magyarországnak abból a szempontból, hogy valamilyen szinten fel tudott készülni, illetve tovább tudott virágozni.
4: Magyar Közösségi Rádió Adelaide.
5: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között.
0: És folytatjuk itt a stúdióban Horváth Rihárd történésszel. Hogy folytatódik a csata a vízi ütközet után?
6: Hát igen, ez mindenképpen sikeres lépés, tehát sikerül bejutatni élőerőt, élelmiszert, fegyvert, a mértékét sajnos nem tudjuk természetesen a várba. Tehát egy mindenképpen lelkesítő elem, és a védők számára erősítést a testben és lélekben.
0: És ezután szabad ez az út, ugye? Tehát ezen a vízi úton mindig mehet az ellátmány és az erő.
6: Ellenkező információ nincsen, tehát feltételezhetjük, hogy igen.
0: Mikor érnek a kapisztrán keresztesei a várhoz?
6: Valószínűleg ekkoriban a csata, vagy a vízi csata idején, vagy az követően kevéssel már ott kellett, hogy legyenek, és ugye ne felejtsük el, egy ekkora tömeget táboroztatni, ahhoz is időre van szükség. Tehát ez egy napos történet.
0: Na most van itt egy legendánk, ugye július 21-e van egy nagy török roham, igen, és van egy Dugovics Titus nevű hősünk, aki leveti magát a török vitézzel együtt és a török zászlóval együtt az egyik vártoronyból. Hiteles-e a név, az esemény, megtörtént-e így?
6: Külön-külön mindegyik hiteles, csak együtt kevésbé. Antonio Bonfin a munkájában leírja ezt a történetet, hogy egy magyar vitéz a csüggedő hadaknak azzal adott erőt, hogy a toronyra fölmászott törököt a zászlóval, már a török zászlóval együtt a mélybe veti, és ő maga is vele hal meg. Tehát ezt a történetet Bonfini leírja. Tehát ebből a szempontból a történet hiteles. Dugovics család is létezett Vas megyében, Dugovics Imre nevű úriemberről tudunk a 19. század elején, aki néhány dokumentumot, sajnos csak másolatos, tehát nem eredeti dokumentumot mutatott be annak idején Döbrentei Gábornak, aki ebből felismerte ezt a történetet, és hogy állítólag egy Dugovics Titus nevű úriember utódai kapnak adományt erre az eseményre hivatkozva. Csak hogy nagyon érdekes a szövegszerű egyezések, például Bonfinivel egyeznek, tehát itt voltak gyanús elemek, és egy kiváló szegedi kollégám Szőcs Tibor vizsgálta meg végül ezeket a dokumentumokat együtt, és a döntő momentum az volt, hogy ezek a nem valódi dokumentumok 1824-ben Döbrentei Gábor közlésében megjelentek a Tudományos Gyűjtemény nevű folyóiratban, amely az akkori legfontosabb tudományos folyóirat, és ezek hatalmas szenzációt okoztak. Gondoljunk bele, a reformkorban vagyunk, a nemzeti ébredés hajnalán, még külön érdekesség, külön vita is folyt arra, hogy a név az elég szlávos, hogy ő magyar volt-e, vagy nem volt magyar, és ezen is a szakemberek, az akkori szakemberek vitatkoztak, de bekerült a köztudatba, és onnantól kezdve már ugye mai napig kiírthatatlan. Tehát Dugovics Titus maga, ilyen nevű személy nem ugrott le, vagy nem rántotta magával a törököt, de egy magyar vitéz lerántott egy törököt a leírásunk szerint.
0: Na most 1456-ban itt a Várostromnál van egyrészt a fővezér, és van a haditerv. Másrészt meg van a népakarat, mondhatjuk így azt hiszem, mert az, hogy a keresztesek, ugye Hunyadi kiszorítja a törököket a nehéz lovasaival a várból, de az, hogy a keresztesek támadnak, az ugye nem volt a haditerv része, ott volt egy ilyen spontán megmozdulás.
6: Sőt, amennyire sejtjük, meg is akart óvni őket Hunyadi. Nem szabad elfelejteni, hogy ebben a korban a katonáskodás az már bizonyos tekintetben szakma. Tehát a lelkes önkéntesek inkább csak a tömegükkel és a tömegpszichózissal tudnak hatni, mint sem a valós katonai erejükkel. Hunyadi nem akart egy mészárszéket, hogy a nagy veszteségeket szenvedjenek a keresztesek, de ugye van a terv, van a hadvezér, és vannak az események. Amikor ő kiindul a várból a lovasaival, a leírások szerint megbontják a hadizászlókat. Természetesen annak egy módja szerint a csatában. Hadizászló nem csak a dicsőség lényege, hanem azzal irányítanak csapatokat. Tehát szükség is van a zászlókra egy hadmozdulatnál, és ezt, amikor meglátják kapisztránék, úgy tekintenek, hogy harcba bocsátkoztak, és hogy segítsenek a keresztény testvéreiknek, elindulnak át a száván.
0: Itt azért érdemes akkor megbeszélni azt, hogy kikből áll kapisztrán serege. Ugye ezek paraszt emberek lehettek nagy részt, tehát egyszerű emberek lehettek. No, de volt bennük egy olyan elszánás, itt a hazájuk határát védték, hogy itt mártír halált is érdemes halni. Lehet, hogy azt akartak halni, amikor támadtak, nem?
6: Természetesen lelki üdvükért mentek oda. Igen, ez e szempontot sem szabad.
0: Hát az egy elég nagy erő azért.
6: Igen, de hát fegyveres felszereltségük nagyon szerény volt, és hát a képzettségük. Ugye a tömeg önmagában, ha csak támad egy nagy tömegként, még a sokkal kisebb erő, mint amikor szervezett alakulatokként. És ugye Hunyadi emberei már ilyen emberek, a törökökről nem is beszélve, gondoljunk csak például a tökéletesen kiképzett janicsárokra.
0: Itt paraszt emberek voltak paraszt szerszámokkal, azt mondhatjuk?
6: Lehettek. Kisebb, egyszerűbb szálfegyvereik, kardjaik, lándzsaik, buzogányaik, tűzfegyvereik nem valószínű, csak nagyon minimális mértékben, de hát a török hadsereg felszereltségével szemben nagyon szerint erőket képviseltek. Valószínűleg inkább a tömegükkel próbált Hunyadi, tehát ha számolt velük katonailag, akkor a tömegükkel, a jelenlétükkel, mivel 8-10-15 ezer ember egyben, az egy hatalmas tömeget jelképez.
0: De most azért az időpontról érdemes még beszélnünk. 1453-ban elesik Konstantinápoly, Bizánc. Azért az ott volt a védők tudatában, hogy most már nincs semmilyen akadály, csak Nándorfehérvár.
6: Egész Európát sokkolta ez a tény. Hatalmas levelezés van Európa országai között erről, tehát ezt jól ismerjük ezt a folyamatot. Igen, és a magyar király udvarban, sőt, Vaszek Hunyadiban is, sőt, minden jelenlévőben tudott volt, hogy mi vagyunk az utolsó bástya. Tehát ez egy nagyon fontos motiváló tényező lehetett, hogy itt az utolsó bástya, mert egyrészt az ország, tehát Magyarország, másrészt adott esetben a keresztény világ. Tehát most már a keresztény világ következik, nem a Balkán, nem más területek.
0: Ha még 1453-hoz visszatérhetünk egy kicsit, én olvastam olyan török eredetű forrásokat, amiben azt mondják, hogy akkor a szultán fél szemét Magyarországon tartotta, mert hogyha Hunyadi támad 1453-ban, az Bizánc felmentésével egyenértékű lehetett volna, így van?
6: Teljes mértékben, hát nekik ott volt az emlékezetükben a hosszú hadjárat 1443-ból, amikor tudták, meg 1444-ből várna, tehát egészen a Fekete-tengerig jutott el a magyar királyi hadsereg Hunyadi vezetésével.
0: 9 évvel előtte volt.
6: Pontosan, tehát erre még mindenki emlékezhetett, sőt, 1453-ban sok olyan tiszt, főtiszt katonát, tehát az oszmán hadseregben, akik ott voltak, vagy ott lehettek Várnánál, egy részük legalábbis, a tisztikarban mindenképpen. Tehát a hadi tanácsban is előfordulhatott, hogy elhangzott ez, hogy mi történik, ha a Magyar Királyság megindul.
0: Csak nem voltunk olyan állapotban nem akkor. Voltunk. Most Kapisztránt nagy szónokként emlegetik, de hát ugye ő olasz származású volt. Hogy tudott szónokolni a magyar népnek? Fordították?
6: Latinul, és azt is fordították.
0: Mert beszéltünk a hadvezér tervéről, és beszéltünk a népakaratról, ugye a keresztesek támadásáról. Mit tudunk arról mondani, hogyha a keresztesek nem támadnak, akkor is ugyanez lett volna Nándorfehérvárnak a vége, a Nándorfehérvári csatának a vége?
6: Hát nehéz tippen, de valószínűleg nem. Tehát a keresztes támadás mindenkit meglepett. Valószínűleg Hunyadit is, de a törököket még jobban. És ezért kellett hirtelen Mehmednek fordítani a csata élén, tehát nem csak Hunyadi felé fordulni a csapat egy részével, hanem a keresztesek felé is, és ott kellett hagyni őrizetlenül az ágyukat. Ezek az ágyuk még nem ilyen 18-19. Századi kerekeken mozgatható könnyű ágyuk, legalábbis a többségük, hanem ezek állványzaton vannak fix, ezek oda építették ezeket az ostromhoz. Tehát ezeket nem lehet mozdítani, menekíteni, legalábbis nem olyan gyorsan, amilyen gyorsan egy csata forgatagában erre szükség van. Tehát őrizetlenül hagyták az ágyukat, amit természetesen Hunyadi felismert a váratlan lehetőséget, tönkretette őket, ezáltal gyakorlatilag ellehetetlenítette az ostromot, mert ostromágyuk nélkül öngyilkosság neki rohanni az álló vagy részben álló falaknak. Tehát itt nagyon sok elem játszott közre, leginkább a gyors felismerése Hunyadi Jánosnak, a hadvezéri zseni.
0: Köszönöm a beszélgetést.
6: Én köszönöm.
5: Magyar Közösségi Rádió, Edülei.
4: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között.
0: Az oszmán sereget saját ágyúival űzték el Európa kapujából, a kontinens ünnepel, nem csak a győztes csatát, de a hőseit is. Mennyiben határozza meg ma is nemzettudatunkat a diadal? Ennek járt utána Varga Nagy Ilona.
1: Augusztus 6-án a győzelem híre megérkezett a Vatikánba is. Harmadik Kallixtusz pápa örömében Urunk színeváltozásának napját az egész egyház egyetemes ünnepévé tette. És máig a Nándorfehérvári diadalra emlékezünk a déli harangszónál. De vajon miért és kikért szólt először a harang?
7: Gyakorlatilag 1456. június végén jön harmadik Kallixtusz pápának a rendelete, veszélyre való felhívás. Most Kallixtusz pápa rendeletében ez úgy történt, hogy a hajnali imaóra és az esti imaóra, az alkonyati imaóra közé illesztik be a úgynevezett déli harangszót, ami imádkozásra hívja a kereszténységet, az oszmán birodalom hódítása, az iszlám terjeszkedése megakadályozására. Amikor már megérkezik a nándorfehérvári győztes csatának, a vár megvételének és Hunyadi győztes csatának a híre, akkor már maga Kallixtusz pápa is változtat rajta, akkor már hálaadó harangszónak fogják nevezni.
8: De ekkoriban egy úgynevezett európai univerzalizmus van, ez alatt érthetünk egy keresztény szellemi mentális közösséget, és mellette pedig egy katonai politikai hatalmi erőteret. Ebből következik az, hogy ez a nándorfehérvári győzelem, ez nem csak nekünk fontos, ez a diadal, hanem egész Európának, különösen a pápai államnak, hiszen harmadik Kallixtusz ezt pozícionálja értelemszerűen úgy, mint Isten akarata, másrészt egy nagy keresztény győzelem a muszlimok fölött. Ebből az következik, hogy itt egy olyan múltbéli eseményről van szó, ami tulajdonképpen a saját korában is nagyon fontos, és most is nagyon fontos.
7: Óriási nagy diadalként értékelték a csatát. Ne felejtsük el, hogy 3 évvel korábban, 1453-ban Mehmed szultán elfoglalja Konstantinápolyt, és innentől kezdve nagyon figyelt egyrészt a katolikus egyház a hitvédelme miatt is, másrészt pedig hát az egész keresztény Európa számára nem volt mindegy, és itt most nem csak arról van szó, hogy hol hódít meg területeket, de szó van kereskedelemről. Tehát a bizánci császárság azért a Mediterráneumnak egy nagyon fontos kereskedelmi gócpontja volt.
1: Hunyadi János azonban a sikerét nem sokáig élvezhette. A nándorfehérvári táborban kitört pestis járványban 1456. augusztus 11-én a legendás hadvezér életét vesztette. A magyar hagyomány szerint Kapisztrán gyóntatta, és ő adta fel neki az utolsó kenetet.
7: Egyrészt magának a keresztes hadnak van egy olyan láthatatlan, a nemzettudatba gyökerező felfogása, ami azt jelenti, hogy az ország megmozdul saját maga védelmében. Ez egy honvédő háború, tehát ezért kap rögtön az első pillanatban pozitív megítélést Kapisztrán János tevékenysége, mert ő ennek a honvédő háborúnak lesz majd az egyik szellemi mentora, lelki támasztéka, tehát hihetetlen munkát végez Kapisztrán János, mert hát gyakorlatilag én úgy tudom, és remélem nem tévedek nagyot, hogy ez volt az utolsó igazán hatékony keresztes hadsereg. Kapisztránra is úgy kell gondolni, hogy ő nem egy magányos ferences szerzetes, neki adminisztrációja van. Ez az iroda őt nagyon erőteljesen beépíti az európai köztudatba, és Nándorfehérvár sikeres védelme, szerepe a keresztes had összegyűjtésében, majd hát sajnálatos halála a csata után, ez mind azt jelenti, hogy hát ő betöltötte a hivatását, és lényegében életét is áldozta mindazért, amit ő felvállalt. Tehát valóban a vele való találkozások, már följegyzik a gyógyításait, tehát hogy imádkoztak hozzá segítségét. Ugye a szenti avatásnak az egyik feltétel az, hogy a szentek azok igazából közbenjárók. Vagy Szűz Máriánál, vagy Jézusnál, Isten fiánál. Tehát egy illetőhöz kell imádkozni, hogy járjon érettünk közbe, és gyógyuljak meg, vagy ne érjen szerencsétlenség. Tehát ezek már a 16. században szaporodnak, a 17. században kezdik el összegyűjteni, tehát akkor indul gyakorlatilag a szenti avatás.
9: Hunyadinak milyen volt a megítélése ebben a korban?
7: Hunyadi neve annyira ismert volt, hogy gyakorlatilag őt is a kereszténységért meghalt politikusként és hadvezérként látták. Ezt egyébként Mátyás is, tehát hogy nem elég, hogy ő itt meghal, és akkor van egy éppen aktuális hír, hanem az nagyon fontos, hogy majd a fia, amikor király lesz, Mátyás is felhasználja apjának ezt az oldalát, tehát egyrészt az európai politikus arculatát, és azt, hogy hát ő mégiscsak az Oszmán Birodalommal szemben harcolt, és hát Mátyás, illetve Vitéz János rokona, Mátyás király pécsi püspöke Janus Pannonius gyakorlatilag Hunyadi János halálára sírverset ír, és ez a hagyomány, tehát ez a sírvers azért nagyon-nagyon hosszú ideig fennmaradt, és hát ma tanítjuk a középiskolákban.
10: Pannon

0: Hunyadi Jánosnak a hozzácsatolása ahhoz a fontos tényhez, hogy ő legyőzte a törököket, az lényegében a saját korától, tulajdonképpen halálától megtörténik. Persze pontosan nincsenek forrásaink a közbeszédről, ugye a 15. század forrásai teljesen mások, mint ma, de alapvetően a neve nagyon korán összekötődik a magyar és az európai, ma nevezzük úgy, közvéleményben. A másik, amit lehet nézni a recepcióban, hogy ha egyes területeit nézzük, én most nyilván a közoktatás és tankönyvekre koncentrálnék, ott látható az, hogy van egy átformálódása ennek a kérdésnek. A 19. században a tankönyvek Hunyadi János, mint az Isten által küldött keresztény hős mutatják be, ugye Magyarország pedig Európa védőpajzsa. A szocialista időszak, mondjuk 45 és 89 között ezt a Magyarország védőpajzs, Hunyadi pedig, Hunyadi János egy nemzeti hős és egy keresztény hős, ezt lényegében lefosztják, és egy racionális, vagy egy kicsit álracionális, álobjektív képet próbálnak közvetíteni. Tehát ezek a hívószavak, hogy hős, nemzeti hős, keresztény hős, vagy Európa védőpajzs, ez eltűnik például a szocialista tankönyvek anyagából. Megjegyezném, 1956-ban készült egy tankönyvi kritika, ami azt írja, hogy az akkori tankönyvek még mindig túlzottan elszemélyesítik a történelmet. Magyarul nem lehet olyat mondani, hogy Hunyadi János győzte le a törököket, mert valójában itt a dolgozó népet kéne hangsúlyozni. Tehát 45 és 89 között egy viszonylag tudatos elszemélytelenítés történik, és egy tudatos deheroizálás történik. 89 után nem történik meg az 1945 előtti hősnarratíva, vagy hazafias hősnarratíva teljes visszaépítése, de a szocialista frazeológia viszont eltűnik. Illetve, amint fogalmaztam, talán mai nap is az jellemző, hogy a történelem tankönyvek azért inkább egy racionálisabb Hunyadi képet tükröznek, viszont ebben már számos szocialista toposz az értelemszerűen nincsen benne. Viszont akkor mi építette vissza a 19. századi hősnarratíván? Elsősorban az irodalom, tehát művészeti oldalon kezdett ez visszaépülni. Tulajdonképpen, ha az ember elolvas most Hunyadi regényeket, akkor ezeknek a stílusa, hangvétel az egyébként nagyon hasonlít például 19. századi általános iskolai tankönyvekre, tehát ahol erősen jelen van egy hazafias szempontú hősképzés. És úgy tűnik, hogy a mai töredezett narratívákban is erős társadalmi igény van arra, hogy olyan történeti narratívát képezzünk a múltból, amelyben vannak események, mint csomópontok, Lásd Nándorfehérvári diadal, és vannak személyek, hősök, mint csomópontok, mint Hunyadi János.
1: A belgrádi várban sétálva az 1456-os keresztény diadalnak csupán egyetlen emlékét találjuk, egy park közepén található emlékkő formájában. A Magyar Országgyűlés az 555. évforduló tiszteletére július 22-ét a Nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította.
2: Magyar Közösségi Rádió Adelaide.
3: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között.
4: Kedves rádióhallgatók, önök a Magyar Közösségi Rádió műsorát hallották itt a 5EBI FM 103.1 hullámhosszán. Az adott címe Byron Place 10 Adelaide. A következő műsorunkat jövő vasárnap délután 1 órakor sugározzuk. Addig is búcsúzunk önöktől, a viszonthallásra.